0: kivégzni tanulva, hogy bármilyen matat szerítettünk fel. No, mi a bele? A fete gyövete, Szaudi, Bakumbel Szerényi, Húza, vagy kinek viszont.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.